0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

This is Super DJ Radio.

0: Thanks for your power.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

head. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Super DJ Rádió.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenél.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen igen, oh yeah! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 2 óráig, 2 órán keresztül, 2 óráig, oh yeah! Csak itt, csak nektek, lehet azt mondani. Hát igen, eltelt egy egész délelőtt, mióta nem voltam meg egy éjszaka, persze, és hát azt mondtam, hogy nem jövök, aztán mégis jöttem, hát van az, hogy nem bír a vérével az ember, és hát kell a jó zene, főleg a hallgatása. Na, hát arra gondoltam, hogy itt a Dokinak a hosszú szette előtt, amit ugye tegnap azon poénkodtak itt, hogy egész hosszan fog a Doki adásolni, bírni fogja a szíve, vagy éppen a haja. Hát mondta neki, a haja már kihullott, a szíve még talán ott van a helyén, és bírja is. Nem, hát ugye először tudjátok, hogy ilyenkor az van, hogy ugye a Doki van beírva, mint főszervező, mondjuk így, és hát nyilvánvaló a mátrai nyárzáró, ami 2 órától fog indulni. Mátrai Borzaskának mondtam tegnap, ugye ott lesz Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, Surci, DJ Csabi is, illetve a Doki, akik majd pörgetni fogják a zenéket egész nap, egész estig, éjjelig. Na de ne csúszunk bele ennyire a jövőbe, mondjuk így maradjunk ennél a 2 óránál, és amit hoztam nektek, az én mindig a most egy kis ismétlő pál leszek, amit szokott mondani nekem a hetero barátom Zoli, nem Hullitzer, hanem ismétlő bál, tehát olyan zenék fognak jönni, amit már jó pár szó pörgettem itt a Szuperen. És hát nagy kedvencek nyilvánvaló azért fognak most megint csak szólni ebbe a 2 órába. Plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Nyilvánvaló felolvasásra kerül, úgyhogy csak szépen még csak délelőtt van, úgyhogy semmi csúnya beszéd ne legyen, mert én rányomok és már olvasom is, tudjátok, hogy állat vagyok. Na, nézzük, a felhozata az 2010-ben kezdődik, egy House-nak titulált, igazából egy dubstep zene volt az eredeti verziója, vagyis inkább ilyen soul, aztán lett belőle dubstep. Nem mindegy, nem menjünk bele ennyire a stílusok irányzatokba. Itt van Plan B és a Prayin című nóta 2010-ből egy Riva Star remixben. Úgyhogy lehet írni közben, utcú neki, jövök és olvasok mindent. Az első befutó encsike volt, rövidített formában. Nekem kéne kitalálni, hogy mit jelent, de a Szia DJ Simon, az biztos, annyit írt encsike, hogy STDSJI. Így tökéletes szerintem, köszönöm, és neked is encsike. Itt a velünk Majtika, azt írja, üdvözlet, kagylózok. Hello Majti, örülök, hogy kagylózol. Kihagytuk a beszélgetést, de majd egyszer eljutunk odáig is. A hetero barátom már írja, hogy jó ebédhez szól a nóta. Jó adást kívánunk ismétlővel. Köszönöm szépen, kedves egészségetekre. Csak óvatosan, még dél van, otthon kukúrni lehet, gondolom a melegtől. Kim voltam, 17 fok volt, most már 22 van. Itt van velünk Mijalovics József is, írja, hogy szia, oh yeah! Hello Józsi! Jó kagylózást! Csak úgy, mint Csoki Zsoltinak, aki azt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen, és egy hatalmas, oh yeah! Oh yeah, akkor jó kagylózást felső tárkányra is! Itt van velünk az én kedvenc figurám, a Pálcika ember, aki annyit ír, leg a kezem, adóra jelentkezem.
2: Akkor tessék adózni, ahhoz adó bevallását elküldheti a plusz 30,
1: és még szuper ebédhez

érted? Jó kajdózást mindenkinek, itt van velünk is a István és a család. De azt majd a reklám után olvassuk fel, vagy éppen a zene után. Na, ahogy azt mondtam, jó kajdózást mindenkinek. Nem sokára jövök és olvasom tovább, hogy mit írtok nekem.

Jaj, egy kis helyesvítés itt tegnap estéről. Írja nekem Zsú, hogy hey, fitam, én fitam. Most is itt vagyok és hallgatunk, és tegnap rágyúrtam. És én mákoltam, nem a Surci. Hát a Surcinek csak mákja lehet, ha ott van. Rezgek, köszi. Isteni. Na, menjünk tovább. Az angol Plan B után jöjjön. Megint csak egy angol csapat mondhatni. A manchesteri csapat. Jön Tov, Rowland és Ed Simons, akit csak úgy hívunk, hogy The Chemical Brothers. És az a kedvenc zene tőlük, amit mostanában mindenki felfedezett, lehet mondani újra, hiszen 2015-ben adta ki a The Chemical Brothers a Born in Echoes című albumot, és azon volt a nóta, a Go című nóta, amit ugye az Epic című film betét dalaként lehet ismerni. Mindenki azóta ezt dúdolja, vagy éppen lehet mondani, jön benne ez is. Na figyelj, érkezik

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Itt van velünk Kollár Gábor is, azt jó, hello Simon, de jó, hogy vagy nekünk üdvözöllek mindenkit itt a Szuperen, most nem tudok ott lenni. Na de ott hagytam abban, hogy Isa István és az Isa család itt van, és írt nekem István, azt írja, gyönyörű szép szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszönyegyből, az Isa család jelen, nagyon örülünk neked és a Szuper meglepinek, oh yeah! Köszönöm István, jó kagylózást nektek is, itt a velünk a jamaikai Nándi is, így a szia Simon, jamaikai jelen kagylózás folyamatban. Üdv mindenkinek, puszika, encsike. Oké, átadtam, vagy ezt most te adtad, vagy mi van? És ebéd közben a legjobb a Super DJ Mihalovics Józsi, azt írja, rizses hús, gomjubiban, betolva. Csapassuk. Hát ilyenkor szét kell csapatni, ugye? Azt tegyük hozzá. Itt van velünk Bandef. Aki ennyit írsz, szia Simon. Vagy ez a hegesztő jelen Csorvásról. Üdv a legszuperebb hallgatóknak. Hello Bandef. Jó kagylót oda is. Itt van velünk Pistula barátom. Azt írja, azon vagyok ám én is. Csak közben furok, marok, csiszolok. Jó adit és jó zenéket. Köszönöm, nagyon szép. Bele gyulladjon az a sok por. Na nézzük, mit hoztam következőnek.

Egy csak azt írja, remélem önősz, hogy ilyen rövid voltam, mint a rózsaszín ruci. És olyan fényes, mint a topánkád. Shiny. Így van, hetero is kérdő, hogy ez csak nem az a hetero valláskárosult menet. Ó, dehogy nem, ez pont az. Ez az, ami neked szólt, tudod? I could night, hot night and day. Oh yeah. I could wait night and day. Neither sky nor rain. My hot night and day. For your love to stay. Obsession. Obsession. I could oh yeah. Aztán ha pattogunk tovább, akkor a következő zene itt a svédek után se lesz egy piskóta, lehet azt mondani. Jön az 1994-ben, na még egyszer, az 1990-ben formálódott csapat. Michael vagy Mitchell, Krető, David Faristein és Frank Patterson által létrehozott Enigma. És mindjárt egyből 90-ben fel is kerültek a toplistákra, lehet azt mondani, mindenhol, szinte mindenhol. És hát hozták nekünk a Sadness című fincsi-fincsi zenét. Na ebből jön egy remix 2000 akárhány százból, egy High Pass Deep Remix. Hallgassuk meg együtt!

88-at írunk. És jön Pistola barátom egyik kedvence. Amit én mindig depresszió zenének gondoltam és hívtam. Jön Sanitatikerem és a

Na persze nem az eredeti, nyilvánvaló, hanem egy 2022-es verziója. Ezt még ugye elfelejtettem oda bökni. Csak hogy ha már Fire itt van, akkor, vagy ha éppen hallgat, akkor büszke legyen.

És ha már a feldolgozásoknál járunk, az eredetiket majd meghagyom. Fire-nek hátra beáll, aztán az valami eredeti Pet Shop Boys-t. Akkor menjünk tovább a következő zenével. 1993-ban érkezett robbanda a köztudatba igazából, bár ők korábban már kezdték és képbe voltak az eléréssel. Jön a Culture Beat, a 93-as Mr. Wade.

Itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom megérkezett és írt nekem a Viberre, azt írja: Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Néha kijövök a vízből. Hát figyelj! Karesz, remélem érted a viccet. Tudod, a vízilók is néha

Csika is írja, hogy te gyönyörű. Így van, túl a Varázshegyem. És a Nox. Pattanunk rá a következő zenére, aminek az eredetije 1994-ben jelent meg. BG the Prince of Rap. Sajnálatos módon ő már nem lehet velünk, viszont ránk hagyott nagyon sok nagyon fincsi zenét. Beat például a The Color of My Dreams. És nem az eredeti, hanem egy DJ Pentelis feldolgozás érkezik itt a Superen. Oh yeah!

Jamaikai Nándi azt is, én a vízilovakkal vagyok, vagy a nagyfehér bánákkal? Hát, ha én felbukok hátsó részben a résszel a vízből, azból tudni, hogy nagyfehér bána lesz. És lehet mondani messziről, hogy ott fú!

A pasi azt írja, Moby Dick. Jamaikai azt írja, hogy mindenki lement a strandra, én itthon héderezek a nyaralóban, a hűsben a klíma alatt, sőzgetek, menjen aszalódni, a füre a franc. Hát nehogy már együtt égjék ki a füvel, igaz? Mondjuk, ha locsolod magadra, és nem iszod, akkor nem száradsz ki. Vagy mi? The Color of My Dreams. DJ The Prince of Rap. Oh yeah, itt a szuperen. Rabolunk tovább, és hát most nem az lesz azért a koncepció, hogy egy külföldi, egy magyar, de jöjjön megint egy magyar. Csak hogy megnehezítsem a kollégák dolgát itt az estén, vagy a délutánon már bocsánat. Úgyhogy 1987-et írunk, és Zoltán Erika, a mi magyar Madonnánk, ugye? Szóval a mi magyar Madonnánk Zoltán Erika megénekelte 87-ben a Madonna című slágert, lehet azt mondani. Na ennek jön most egy 2021-es verziója. Itt a szuperen.

0: mi a Lovics Józsa azt írja, no a bánna náluk is kijött a vízből, megy hidegserre. Itt van velünk Házi, aki egy kicsit így el van tévedve a napszakkal, de azt írja nekem, svédül írja, hogy good morning, hey Simon. Hüri leget, javakna de Prissi, salte bra. Hát most ezt lefordítjuk nektek gyorsan magyarra, azt írja nekem, jó reggelt, hello Simon, hogy vagy? Itt most keltem, minden oké?
1: Hát
0: ja, fényfényt, mendél önstid, ja? Éppen ebédelni kellett volna már, Házi. Jó reggelt! Na menjünk tovább, jön a következő. 2005-öt írunk, jött a mélytányér, jött a deep dish formáció, és hozta nekünk a...

28-a. És bizony, a holland nagy ágyú, a német DJ, producer, aki ugye Hollandiában telepedett le. És nőtt is fel igazából. Elke Klein hozta nekünk a mindenki által nagyon imádott Transmission című nótát. Ez pedig itt most egy Oldies Horn remixben.

Igazából nem akartam bele beszélni ebbe a részbe, mert mindenki ezt a részt várja, lehet azt mondani ebből a zenéből. De az van, hogy itt van Vica, Pistula párja Vicula. És azt írja, hogy ha már egyszer Pistula hallgat, hogy hello, szuperek, szia DJ Simonunk. Én most nem hallgatlak, mert aludni térek, éjszakai műszakra készülök. Pistula életem, hallgat téged, bedugott fülhallgatóval, csiszolás közben a műhelyben. Francia ágyat készít kettőnknek. Figyelj, Pistula, azt írja Vica, hogy az ágydeszkákat nagyon vastagra csináld, ugyanis amint elkészül, próba lesz, és ki kell bírni a mindenféle pozíciót. Plusz még azt is üzeni, ha beolvasnád, azt írja, hogy nagyon büszke vagyok rá, és elmondhatatlanul szeretem őt. Örökre. Pacsi, neked imádunk mindketten. Oh yeah! Hello, Vicula! Átadtam. Akkor jó hét neked. Pistula azt írja, nagyon bocsánat, nem Pistula, István. És a István azt írja, nagyon befűtöttél, de ez nagyon jó, hogy itt mi. Mit beszélek, csúcs? Szétdobhatom a házat. Teker fel a hangerőt, oh yeah!

lépjünk tovább, és ha már egyszer ilyen szerelmes nóta van, vagy szerelmesek kagylóznak, akkor itt a következő zene. Jön Anders Newman, bocsánat, Anders Newman, featuring Abigail. És az én kedvencem, tudjátok, a Gladiátor című film beszéddala. Jön a Now, vagy éppen a Now. We are free.

1980-at írunk, és jött a Gombay Dance Band. Na meg egyszer, Gombay Dance Band bizony hozta a Land of Gold című albumjákat, és hát, jaj, volt rajta egy csodálatos zene, amit mindenki, vagy mindenki keresett, lehet azt mondani. Nem volt más, mint az Eldorado. Ez itt egy 2023-as verziója.

aztán tudjátok, senki sehova. Hisz hát a menetrend 2 órától itt a Szuperen érkezik a mátrai nyárzáró. Huli, lehet

0636 70 45 95 995. Ez a Viberünk, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti. Itt van velünk egy Szilágyi János, egy Katalin is kapcsolódott a kagylózó körébe, illetve írt nekem Viberen azt, hogy a szia Simon, sütök. És mit süt? Kisüt. Mit süt? Kisüt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt. Süt.

képet elnézve, Katalin nem sós süt, hanem szöcső szósz, az meg svédül volt. De megyünk tovább a következő zenében. 1976-ot írunk, gyerekek. Akkor jött az eredeti verziója. Jön a Korda Gyuri bácsi. És ha már Eldorado, akkor menjünk a napkapujába.

Ha elértem a célom, Fire azt írja, csókolt, vagyis Sulti azt írja, hogy Fire csókoltat. Ezt neki küldöm. Álljon ott a napkapujában és várjon rám, Fire! Egyébként Fire azért ír így, mert neki nincsenek meg. A remixernek a zenéi.

Figyelj, Fire! Sokkal jobb most hallgatni, mint amikor nekiáll majd Surci, DJ Surci zenéni. Legalább majd most ő nem játszik remixert. Itt van velünk Rita is, azt ilyen szép. Szép jó napot kívánok mindenkinek, jó szórakozást kívánok. Fura tőled a magyar, de örülök, hogy végre nálad is hallhatunk ilyet, hogy a bánatban. De figyeld a következőt, na az majd nem lesz magyar. Jön az 1979-es, mármint az eredeti verzió. Fincsi zenéje, na figyelj! Szóval 1979-et írunk, és jött a Kiss, adtak egy csókot, majd azt énekelték, hogy I was made for loving you, baby, oh yeah!

Jóval látom, Lovászk elővette. A Karcsi barátom vette az adást és érti a viccet is, úgyhogy azt írja, én maradok a vízilovaknál. És a füleim is úgy mozognak. Oh, yeah. Rász ki belőle a vizet.

Pistula írt nekem, de inkább nem olvasom fel. Azt írta, ha tőlem vízilovakkal vagytok, vízilovazzatok, de ha ezután jön, hogy a farkatokkal meg szétpörgetitek a kakát, akkor elkapcsolok. Felolvastam, bakker. Ennyi, Pistula, mire gondolsz? Így van. Egyébként, ahogy Jancsike is írja. Én mindig azt szoktam énekelni, hogy agy helyett, agyam helyett.

Szágyi Néhánosné, Katalin azt írja nekem, hogy az ilyen számoktól, mármint zenéktől, hogy a 69-től lehet megőrülni, azt mondja, az ilyen zenéktől voltam én megőrülve annak idején. Szerintem mindenki egyetért.

Na de ne legyünk restek, és hát menjünk vissza, pattanjunk vissza az időben még jobban. 1985-öt írunk, azok voltak az édes évek, és ezt az első emelet is megénekelte annak idején. Na de senki sehova, nem az eredeti jön, hanem egy 2021-es verziója a Remixertől, itt a Szuperen.

tisztelt hölgyeim és uraim, még egészen pontosan 30 perc van hátra az adás időből. De senki sehova, aztán érkezik a csapat, a mátrai borzasok. Érkeznek a mátrai borzasok, a mátrai nyárzáró, a Super DJ Rádió live műsora egyenesen a Mátrából, ahol Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, DJ Surci, DJ Csabi és Dr. Tom vár benneteket 2 órától egészen kifulladásig a kékes tetőn. Élőben itt a Super DJ Rádion. Most pedig megyünk tovább, és hát 1986-ot írunk, ha már 85 volt, akkor jöjjön 86. Jött a Berlin, és a Count 3 and Pray albumról jön. A Viddel, a lélegzetem, vagy a láletem, azaz a Take My Breath Away, amint nem a szakállam, hanem Breath Away. Amit aztán úgy volt a Top Gun készítője, mármint a film készítője, hogy ez egy iszonyat jó zene, jó lesz betét dalnak. Úgyhogy bele is tette a filmbe. Mindenki onnan ismerte meg a Berlin és a Take My Breath Away című nótát. Ó, de fincsi. Ez meg itt egy 2000 akárhány százas remix.

Na hát mondtam, nem direkt, de az, hogy most megint magyar jön. Egy magyar, egy külföldi. Lehet most már ez így marad. 1989. Aztán beindult minden. Főleg a banzájuk. Például a Bonanza banzáj is. Hozta nekünk az Induljon a banzáj című nótát. Ez meg itt egy 2022-es, nyilvánvaló, hogy a remixer verziója, hogy Fire örüljön. Ho-ho-ho.

Duran és az 1984. október 22-én kiadott The One Boys, azaz a White Boys. Most vagy széles, vagy nagyon vad fiúk. És természetes megint nem az eredeti, hanem egy DJ Moreno remix itt a Szuveren. Nagy kedvenc, oh yeah! Rita azt így a startra készen. Hát akkor induljon a banzáj. Ja, az már volt. És a István azt írja, hogy nagyon szuper összeállítás. Köszönet érte. Igazán nincs mit. De még ne menjetek sehova, sőt utána se. Még van 20 percem, aztán jön a csapat. A Mátrai Borzasok. Itt van Csoki Zsolti, azt írja, Simi, nem ismerek rád. Magyaros. Amúgy nagyon jó. Reggel volt nálam gulyásként. Nyomtam a májkrémre. Lehet

és a Isten azért nem megyünk sehová. Nálunk buli van, ma ünnepeljük a drága párom névnapját. Én ilyen buta gyerek lévén Svédországból. Ugye itt más a névnaptár. Úgy hívják a párodat, hadd kérdezzem István. Istvánné.

Na tessék, Mária, hát akkor Isten éltessen a neved napján. Akármikor is van. Vihangzott volna, hogy Istvánné nap van, igaz? Boldog névnapot! Aztán, hogy tényleg megint ne keveredjünk azért teljesen meg. Maradunk akkor most már sémánál, lehet azt mondani, vagy nem, vagy mégsem, mert nem volt séma, hanem csak ilyen előkapkodtam mindenféle CD lemezt innen a Mappákból. Megint egy magyar jön, és ez most már szól. Az én Rencsikémnek 1999-et

tisztelt hölgyek, urak, 10 perc van hátra, és indul a Mátrai Borzas csapat. Kaptam egy infót, hogy nemes, mint Kukori bácsi fog kezdeni a Mátrai nyárzáró bulin. Úgyhogy várjátok sok-sok szeretettel Fási Zsüli vagy, bocsánat, a Kukori bácsit. És mindenfelé tudtok majd nevezni a kapirgálóval. Itt a szuperen. Oh yeah!

Na, aztán arra gondoltam, hogy stílusosan kell lezárni ezt a két órát itt a szuperen, és hát jönnek majd a nagyok, lehet azt mondani, az elkövetkezendő időnkben. És utolsó zenének úgy gondoltam, hogy jöjjön egy Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas, szerb származású magyar előadó művész, énekes, gitáros, zeneszerző Stevanovics Dusan, azaz

És amit én is vallok, amit ő is énekel, hogy a szerelemnek múlnia kell. 1991, már akkor megénekelte az öreg. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tart.

az én Fincsi zeneim. Addig is érezzétek jól magatokat ma mai nap a Mátrai Borzaskákkal. A zene természetesen végigpereg. Köszi még egyszer mindenkinek. Csácsú Micse, sziasztok. Oh, yeah.

0: adott megosztást a sok...
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: világgal. Nincs baj a világgal, szép napot mindenkinek! www.szuperdigiradio.hu. Üdvözlünk mindenkit, én a Mátra aljáról és a Mátra közepéről talán. Egy jó kis nyárzáró parti itt a Szuperdigi Rádión. Azt mondja, hogy 2026-ot írunk. És augusztus 15-e 14 óra 2 percet, az előző két órát pedig köszönjük szépen Simonnak. A szokásos hozta. Várja, a szokásos miért várja? Szia Simikém, legközelebb viszárok imádás. Kár, hogy nem vagy itt, ha-ho. Csak egy csillag megy az ég. Úgyhogy gyerekek, gondoltunk egy nagyot, és akkor egy bárműsorvezető ide összejött itt hozzánk. Itt a Mátra közepére. Mondanám, hogy a tetejére, de nem. És az aljára is mondanám, de az sem. Kukori bácsival kezdjük itt ezt az órát. Aztán úgy gondoltam, hogy úgy gondoltuk, mert nem én. Durván olyan óránként fogjuk cserélni egymást. Aztán majd meglátjuk természetesen. Nem mindenkinek jó szórakozást. A Viber 0704595995. Óriás márolás. Itt van Kukori bácsi. Sziasztok, ciao.
1: Szép, és mindene illatos, mint egy költemény.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Csodálatosan szép napot kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis Kutafalkú Malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Ez pedig már a Bombigel Trince. Obladi oblada. Jó szórakozást mindenkinek.

Szeretettel köszöntöm Kollár Gábor. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok neked és a szervezőknek, vagyis mindenkinek. Mátraházára szabadszállási jelentkezik. Hát köszönjük, hogy itt vagy Gábor, jó fülelést kívánok. In a couple of years they have built a home sweet home with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Üzenem DJ Simonnak, hogy a mikrofon bekaptam, amúgy minden rendben van, és megyünk tovább, további jó bulit.

Szerbusz, kedves jamaikai Nándi! Szia Kukoribá, jó zenéket és a Máta aljáról üdvön mindenkinek a jamaikai! Köszönöm, hogy itt vagy, kellemes fülelést!

És itt van Felső Tárkány is. Szia Kukori bátya, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Hát szervusz Zsolti, kellemes bulit Felső Tárkányban.

Szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép délutánt mindenkinek, puszika Encsike, szervusz Encsike, kellemes zenehallgatást kívánunk.

Ez pedig Mázuna Paloma Blanca. És üdvözlöm az is a családot is. Gyönyörű szép napot kívánunk mindenkinek Erdőből. Erdőszennyőből az Izsa család készen a bulira. Hát jó bulizás, kedves Izsa család! És persze minden szupernek. Nagyon jó szórakozás, kellemes fülelés kíván Kukori bácsi.

És bízom benne, hogy a Viber számunkat megegyeztétek, hisz Doki elmondta, ha nem, akkor így jártatok. Minél többen írjatok, mert a műsorvezetők nagyon szeretik.

0: Bizony-bizony kevés a cukor, sok itt a bácsi, hát hölgy műsorvezetők is jöhetének már, de hát ilyen az élet, Babocsai néni, és már is megyünk tovább a Take a Ride.
1: Ez borítóra is barázdákat kellene vágni, az pedig elég nehéz.
0: És Kokó Kovács László, Csákó Kukoribá, Guten Schön a projekt, mint mindig. Gólda fehér galamba, ami ennek a klónja, be is keverhetét, olyat bekeverek én mindjárt, hogy Bétót Lali, jó reggelt, na meg a mulandóság asszonya a D-nagytól. Hát jó szórakozást, kedves Kokó Kovács László. És persze jó bulizás, szuperek!

Ne csináljátok már ezt, elfogyott a Viber üzenet, hát mi van veletek, semmi, ahogy Pulci úr mondaná. Ó, de hogy mekkora izé vagyok. Hát kedves DJ Simon, nagyon-nagyon szépen köszönjük az elmúlt két órás remek műsorodat. Jó pihenést kívánok, és még egyszer mellézést!

in the Barbie world. Ez pedig már a Barbie Girl. És itt van Szilágyi János néz. Szia, Kukori bácsi. Ebéd van nálunk. Jó étvágyat kívánok. A lányom ma reggel jött haza Kékesről, este pedig ki akarunk látogatni a nagy erdőre, a bor és jazz napokra, de nem a jazz miatt. Erre készülök most úgy, hogy tedd oda magad, léci, mint DJ Simon. Hát én nem tudom úgy, mint DJ Simon. Csókolom. Kellemes ülelést!

Ez pedig már Dani Epigelgő és a Pánograszt itt a Super DJ Rádióban. Hát boldog igazán!

0: Bizony nem rontottuk el, kedves fájberesek, kis türelmet, mert nem győzöm. Igyekszem!
1: Szép ez a világ, akkor is a kihág. Baba, belebújok a szabásodba.
0: Baba, belebújok a szabásodba.

0: mert iszok
1: én. Lovászkár József, maximális tiszteltem doktor úr, DJ Sulci, Kukori bácsi, Fire, DJ Csabi király és DJ Smoke. Szép szombat délutánt és hétvégét kívánok, és jó adást innen Balaton Lelléről, oké? Okay.

Kollár Gábor írja, ezek nagyon frankó zenéket, Kukori bácsi, de valami nagyon szupert kérhetnék Dokinak és Évinek, hogy ne haragudjanak. A következő dal lesz majd, kedves Kollár Gábor, át.

És itt van velünk Köbük, a félisten és csapata, a Boxy Food Truck-tól jelentkezik Szombathelyről, a Szavária Történelmi Fesztiválról. Cukori bácsi, fiam írta, azért reklamálták, keveset írnak. Írjatok csak nyugodtan, szeretik a műsorvezetőt!

Ez pedig már Majestérus és a Provers. Itt a Super DJ Rádióban. Varga József, szia-szia Kótai, jelen továbbra is jó adítás újra.

A Viberesek túlélnek, legalábbis nálunk. Hát szevasz, szia, Vajkai Nádi, jó bulizást. Csupán Bődi Szabi is. Jó napot, üdvözlet mindenkinek innen Felvidékről, Búcsról. Hát szervusz, Szabi.

Írja az osztrák határ mellől János Somolyáról. Nagyon jól nyomod. Az igazság most nem tudtok kérni tőlem, mert nem olyan helyzetben vagyok, hogy pikpak sicsúgy.

Marka Sándor írja, üdvözlet a görög tengerparton, itt is csak a Super DJ Rádió. Sanyi Zalaegerszegről, hát szevasz Sanyi, jó bulizást!

És megérkezett Gregasz, és most ébredtem éjszakás műszak után. Rátok is csavartam gyorsan, jó bulit nektek, üdv a szupereknek is. A Cervus Gregasz.

hát akkor egy kis Daniel Pégegő, Pornograsz, te boldog igazán! Varga József, ez már tetszik?

elárulom el, hogy a kedves kollégák már nagyon csobbannak a medencébe, én meg itt tolom nektek a jobbnál jobb zenéket, de ha minden igaz, akkor DJ Csabi érkezik utánam. Beautiful.

Hello! Itt vagyok én is, DJ Surci. Nem tudom, hogy bírjátok ezzel a kapirgálóval. Na nézzük, jövő lesz itt még ma. Leszek én is, aztán Dr. Tom is lesz. Fire is lesz, DJ Csabi is. Jaj, mi lesz itt még ma? Sziasztok, kellemes szórakozást! Játsz!

Ez pedig már a Brotherhood of Man és a Save Your Kisses For Me. Don't cry, honey, don't cry. És jelen pillanatban, ebben az órában én vagyok, most voltam utoljára, majd később leszek, már nem tudok mit beszélni, most DJ Schulci következik.

Hát hello! Játszoknál Kukori bácsi után DJ Schulze, sziasztok! Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok minden a Mátra közepéből!

Na nézzük a Vibert! Halló, Suci, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabadszállásról, jelentkezem hozzád is, persze a szuper szervezőknek. Ő volt Kollár Gábor, szia Gabi, kellemes szórakozást!

aztán itt van Csoki Zsolti. Szia Sóci, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Hello Drusza, hello Felső Tárkány.

Na figyelj! Itt van Baltimore is, a Tarzan Boy Fire-nak ide a medencébe. Jakabon úgyse hallotta eleget az ebédlőbe. Itt van, tessék, Fire! Ja, és csak mondom, 1985 Summer verzió. Úgyhogy nem remix. Itt a www.superdjradio.hu-n.

Na nézzük tovább az üzeneteket. Míg a tücsök ciripelle, muzsikál a hangya, szorgoskodik szokásos szombati takarításban vagyok. Jöhetnek a jó kis számok, például Madonna, hogy elviselhetőbb legyen. A munka, üdverik a Győrből, vagy Scooter, jön Csabi és nyomja a Scootert ezerrel, Erika jó takarítást, aztán utána jó pihenést, szia jó, hogy itt vagy, kitartást neked.

Hát igen, azt mondja, hogy Robika Amper pálcika ember, Dr. Tóma Dance doktora és Fire. Benne a medencébe, te jó Isten! Jaj, de meleg van, gyerekek! Jaj, de meleg van!

on Viber számunk még mindig a plusz 36 70 45 95 995. Ide írt nekünk Késő István. Gyönyörű szép szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Sorci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa jelen és üdvözöl téged. Mi továbbra is itt a Super DJ Rádión veletek, mert buli van. Hello Isa család! Hello Erdőszentgyörgy! Hello Erdély!

Aztán itt van kedves kolléga Gregas. Sziasztok, most ébredtem éjszakás műszak után. Rátok is csavartam gyorsan. Jóból itt nektek, üdv a szupereknek is. Nem tudtam, hogy Fire kedvenc. Legközelebb keresek neki valami remixet. Jóból itt nektek, toljátok nekem éjszaka. Hát köszönjük Gregas. Hallod Fire-nak csak a remixet. Szia Gregas. Jó ébredezést. Jó hallgatózást!

Aztán itt van Encsike. Szia DJ Smucika! Sziasztok, szuperek! Encsike, fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép délután kívánok mindenkinek. Puszika, asztalra vissza, baby. Szia Encsike, jó, hogy itt vagy. Jó hallgatózást neked is.

Itt van Ken Laci bácsi, és a Hey Hey God, a www.superdjradio.hu-n. Tudod, ahogy Doki szokta mondani, a tüp tüp tüp tüp.

itt van velünk a Bad Boys Blue. A medencében meg már Kukori bácsi is benne van. Jó Istenem! Ennyi gyönyörű férfi testet egy kupacon.

Na nézzük tovább a Vibert. Szia Suci, nagy tartsa is jelen. Szuperek vagytok, jó itt mindenkinek. Ruska Erzsi, szia Erzsi. Kellemes szombat délut, majdnem azt mondtam vasárnap. Ugye vasárnap szoktam lenni. Kellemes szombat délután. Nagy tartsa, kis tárcsa, nagy tartsa. Tegnap ott mentem végig. Szumi volt az N0-es. Sziasztok!

Érdemes szombatot! Aztán itt van Rita is, sziasztok, betyárok, üdv mindenkinek innen a strandról, tekerjétek azokat a kütyüket a pulton rendesen. Oké, Rita néni, oké, tekerjük. Jó strandolást, te jó hűsörést!

el nem tudod képzelni, mi van itt. Mint ha bementél volna a NASA-hoz. Azt odaállítanak egy keverőpult elé, hogy itt van, tessék. Ez van. Hallod, nem tud elképzelni. Úgyhogy most az van, hogy áll bele a rengetegben.

Jaj, figyelj! Szép napot a hallgatóknak! Szia Surci, alias Barhelt király! Valami kis pörgőzenét, ha kérhetnék, mert ez nem a nyugdíjas klub, a Mátra szívében, ha jól tudom. Puszilja a csapatot, Házi és Rita. Hát mi is puszilunk benneteket, na jó, akkor nézzük, hogy mi van. Hallod, a nyugdíjasok azok ott fürdenek a medencébe. Fire, Kukori bácsi.

Na figyelj, még egy felvétel. És már DJ Sabi itt üti a fejemet, meg a vállamat, meg a mindent is. Hallod, hozott magának én, de nekem nem. Mekkora egy ilyen műsorvezető kolléga, egy Isten. Jaj, Istenem, na figyelj, mi jön.

Jaj, olyan volt a hangom, mint a Fire, amikor énekel. A Fire-nak is néha bár hangja van. Bár ne hallanád, ugye? Szóval, my oh my, majd még jövök vissza. Stafétát átadom DJ Csabinak. Ahogy Simon hívja a csúcsú király. Úgyhogy Csabikám, tiéd a terep, aztán majd jövünk sorba.

DJ Csabi vagyok. Hát köszöntök mindenkit itt a Super DJ Rádion. Minden parád óhutáról. Gyerekek, egy jót pancsiztam. És köszönöm Gugori bácsinak, így is Hurcinak. Még jönnek hozzátok szerintem, meg a kollégák is. Egy nagy pocsi mindenkinek. My Oh My és az Aqua.

És hát kedves hallgatók, egy gyönyörű szép időnk van, mindenhez is jó, ugye, ahogy szoktam mondani. Remélem ti is főzőcskészek vagy grillesztek. Vagy bedencésztek úgy, ahogy mi tettük. És Fiberre Rita ét nekünk. Üsse egy Csabi csak a fejét, hogy megde sátuljon. Köszönöm szépen. Na figyelj, szuper!

egy kis ATB. Andy Attenberg idén visszavonul. És a Night PM. Így szombat délután.

sokat énekeltük, játszottuk a diszkóba, ugye? Na szuperek akkor! Fenn a kénz, hands up!

0: did I say?
1: És itt van velünk Zoltán és Vibe-ünkön. Sziasztok, szuperek, ha már fenn vagytok a hegyekben, abban a bizonyos szobában. 2000-ben dokik volt a hip-hop, Casablancás polcot válogatott onnan is. Ő mindenkinek Okis Dublinból. Köszönjük szépen, Zolikán!

egy kis Samba de Janeiro, hogy mindenkinek szuper kedve legyen itt a Super DJ Rádión. Nagy erőnk!

is ismételtem Viber, kedves Greg, az kollégánk is itt van velünk. Hello, hello, Gregi kém. Nagy pacsi a családnak, oda kalocsára nektek. Szia Csabi, jó szórakozást neked is. Na, tekerd nekünk a szuper zenéket, köszönjük szépen. Tekerjük úgy, hogy te szoktad nekünk. Vigyázz magadra, Gregi.

És itt is van velünk ez a Csoki Zsolti. Szia, szia Zsolti, nagy pacsi nektek. Szia Csobi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. A scootert kéne hagyd. Köszönöm szépen. A sok-sok piros szívet is. Azt szerintem nem hagyjuk ki. Lehet, hogy rá is duplázunk.

És akkor, hogy el ne aludjunk, egy kicsit felcsopom itt a BPM-eket a szuperen, de csak 180-ra, úgyhogy senki ne ijedjen meg. Jön a kis szofos a 90-es évekből, Trüntján és a Bumerang, hatoljuk meg, mint a lopott bicikli, tudjátok? Bam, bom, bom, bom.

is ismételten Viber. Itt van velünk kedves Schmidt Gabi családja. Hello, hello Gabikám, sziasztok! Szia Csabi! Egy nem hittem el, dar kérhetnék. Akkor szerintem Dokitól Gabikám, vigyázzatok magatokra, nagy pacsi ölelés nektek! Gyerekek, kicsit Viberrel beúsztam. Mi meglepő, ugye?

és ismételten Viber. Kedve Zoltán írja, Tobi, ez a vonal maradhat, ezek az én zeném. Pont fekszik a Gret csiszoláshoz. Köszönöm, kedve Zoltán. Hát a következő nótánk a szem 180 BPM-en fog menni. Kicsit lejjebb piccentem 140-re.

Kenyu tovább Eddie's DJ-vel. So really ever. Itt a Super DJ Rádion parádó utáról, a Doki rezidenciáról.

és itt van velünk Szóládi és Hurák András, és kedves Ilgyi, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is! Szóládi jelenkezik, teked neki, Csucsu király! Köszönöm szépen, Urikám! Nagy pacsi nektek, vigyázzatok ti is magatokra!

És ismételten Viber üzenet. Itt vannak velünk kedves házék, ha már heves megy. Kérdik egy kicsit hevesebben szóló számot, kicsit Tiestótól megnézem, kedves Zolikám. És jó strandolást nektek!

Jöjj hozzánk a nagyasszonyunk, Alexia! Isha, me and you! Majd a szeressük! De jó kis 52-es vírusírtót, ugye?

és ismételten Vibe üzenet, hála jó Istennek, nem hagyjátok unatkozni a műsorvezetőt. Encsike itt van velünk, szia-szia Encsi. Szia kedve DJ Csabi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, pusztjuk Encsike. Köszönjük szépen neked a jó zenehallgatást, jó szórakozást.

Hát ezt még gyakorolni kell. Énekben nem vagyok olyan jó, mint kedves Fire kollégám, aki a habtestét áztatja. Gyerekek, az elébb úgy beledobott a medencébe. Ami tüzes grincsünk.

persze W, hogy feledkezzünk meg. Ő is egy fantasztikus ember. Úgy, mint itt a szuperen minden egyes műsorvezető DJ, aki csak nektek zenének a nap 24 órájában.

ők bizony már nem más. A fantasztikus Activate és az I Said Want Want itt a Super DJ Rádión.

most ismételtem Viber üzenet. Kedves Gyuri Zoltántól azt hitte nekünk, a jó pap is Holtig tanul. Így van, Zolikám, ez egy igaz mondás. Nem csak a jó pap, hanem mindenki.

0: room to the top, it's not a secret. I love you, hard times I'm going through. Lonely, yeah, that's what I am. Still hoping that you understand.
1: És egy újabb, újabb Viber üzenet. Kedves házétól DJ Fire-nek üzenem. Hogy akkor Dr. Tom Petty Danone. Remélem érti mindkét DJ. Hát szerintem tutira. Küldött sok-sok nevető smiley-t.

Egy kis Disco Nation. És egy nagy csapat kíséri. Segítetek itt Donsz. A Rock the Jam. Rakjuk még a BPM-ekre.

és ismételten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Icsi Szórádról Hudi párja. Szia drága Csabi, te mindig tudod, hogy nekünk milyen zenék kellenek, nagy pusszancs. Neked is, Aninak is, és persze minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen, Ilcsikém. Hát igyekszünk a kollégákkal. Köszönjük szépen.

Na figyelj! Egy, kettő, három, gyertek velünk, szuperek! Kedves hallgatók, a folytatában jöjjön egy olyan zene, hogy sokat játszottam ifjú legény serdülő koromban. A Choice-ig nagyon-nagyon szerették. Szerintem a skacok is.

ők pedig nem más, mint Double Vision. It's alright. Kicsit a rádió verzióban, egy kicsit mellé nyúltam, bocsi. Meg kell szokni még a technikát, gyerekek.

és ismételten Vibe üzenet. Kicsó István család Edő Szent Győrből, hello, hello, sziasztok! Gyönyörű szép szombati napot kívánok neked, kedve DJ Csabi Erdélyből, Edő Szent Győrből. Az is a család még mindig jelen, mert buli van. Nagy pacsi, nektek érezzétek jól magatokat, és köszönjük!

kedves hallgatók, ez a zene mindig felpesdíti a véremet. Hiszen tudjátok, emlékeket ébresztünk. Emlékeket, zenei emlékeket frissítünk nektek. Ezért érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. És köszönjük, hogy velünk vagytok. Évről éve, hónapról hónapra, napról napra. Itt van velünk kedves Sanyi, hello, hello, Sanyesz. Nagyon jók vagytok, csak így tovább, jó nyaralást kívánok Radvánszky családnak, barátainak, Lulko apartban van Siófokon. Üzenet átadva, reméljük hallgatnak bennünket. A gyerekek, az élet, az élet.

0: érezd a ritmust, vedd át az ütemet, dübörög a Super DJ rádió, vedd át az ütemet, ő pedig, ahogy így hívom, Gigi,
1: Gigi D'Agostino,
0: se te ridőle.

most ismételtem Viber. Kedves Gyuri Zoltán pedig azt hitte nekem, hogy hogy belejössz, mint kiskutya az ugatásba. Így van, kedves Zolikám. Tudod, mindenhez hozzá kell szokni. És hát az igazság, kedves hallgatók, hogy ugye Doki pultja úgy néz ki, mint a 1000 éves sólyom vezérlője. De szuper, ez a Denon, állíthatom nektek. Kemény, mint Tarzan sarka.

0: ő pedig már jó öreg Maxi DJ-je. Így sorítom, hogy a dancer, és ahogy DJ Simon mondaná, figyelj! Na, hogy mondja az öreg DJ Simon?
1: Oh yeah!
0: Bizony, bizony, oh yeah!

És hát gyerekek, csak emlegetni kellett. Itt is van velünk. Aki 12 órától hallottátok a Super DJ Rádió DJ Simont. Hello, hello, Tomikám, nagypacsi öle is neked. Azt mondja, ő is így mondja, csak mélyebben. Te mondom, mély, te hangod mélyebben.

Aha. Oh yeah. Oh yeah. Mr. President Zelnik úr. God get along. Remélem, hogy mindenkinek szuper kedve van. És persze a belóban is veletek vagyunk. Na is még hol? Földön, vízen, levegőben. És tengelyalattjáróban is csak a Super DJ Rádió.

és ismét Viber üzenet DJ Simontól. Jó buli tektek, Csucsu király, köszönöm szépen, Tomikám. Egy nagyszerű ember vagy. Megyünk is tovább. Run DMC Jason Novice közösével. It's like that.

Kedves hallgatók, erre a zenére egy bizonyos emlék bukkan fel bennem. Egyszer réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, ahogy a Mido King mondaná, ugye? Kimentem a diszkósport mögül. Erre a zenére akkorát brékeltem, komolyan mondom, brékeltem, forogtam, pörögtem, forogtam. Nem tudom, hogy csináltam, de kájó lett. És kedves Robi pedig azt írja nekünk, akivel az elébe a medencébe pörögtünk, forogtunk. Szia Csabi, jól nyomott, tökéletesen szól a kertben is. Hajrá, hajrá!

0: check this out.
1: És itt van velünk kedves Kolozsi Imics. Hello, hello, Imikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Hajó, sziasztok, szuperek, cső, Csabi. Jó az adi, jó kis bulit, itt jentettetek ide. Érezzétek jó magatokat és minden szuper este. Köszönjük szépen, Imikém. Fantasztikus nagy pacsi neked. A gyerekek, szuper hangulat van szerintem. És ez köszönhető nektek is.

rétül éle. Megrázza magát itt a Superen. És egy kicsit megiszáljuk, gyerekek. Iszálom így is, úgy is, meg amúgy is. Meg lehet fogni az asszonykát, aztán meg lehet tekerni. Jobbra-balra fel le, tudjátok?

is megtisztel bennünket füleivel. Kedves Kokó Kovács László, Lacikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. És azt hitte nekünk Ahó Csabikám, Pacsi, megy a Randy MC, lehet egy ez hasonló. Heavy Me Boys of Nove. Off that. És Lacikám, most nincs olyan könnyű dolgom, mint otthon, de megnézem, hogy mit tehetek. Kedőkben pedig érkezik hozzátok, mert sajnos már nincsen közöttünk, de mindenkit örökközik, megérjezzük a szívünkben, mint a dalait. Így csak úgy hívtam annak idején. MG42-es gépuska nyelvű, az öreg kalapos bajszos bácsi. És mekkora zenéket gyártott nekünk,

0: think you're on the scat man.
1: Hát hogy Csabit elhallgattam, szerintem a Hubba Bubba-nak a testvére volt ez a Skibaba Bubba Dubba. I'm the scat man. Annyira nem vágom, mert a turbórágon nőttek fel a Hubba Bubba, az már nálam modern dolog volt.

gyerekek, kedves Fire kollégám! Jót nevettem! Hát imádom a csávót! Tudjátok, a jó pap is voltig tanul! Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. És ismételtem Viber. Kedve Zoltán pedig azt írja, naponta ezt kell csiszoljam, amit letteltem. De Randy MC segít. A Zolikám, örülünk neki, hogy segítünk nektek. Hiszen ez a célunk, hogy ti mindig szuperül érezzétek magatokat. Ezért van itt a Super DJ Rádió, hiszen ez egy nagy család.

akkor már DJ Csabi. Remélem a következő zenével mindenkinek jobban segítünk egy kicsit. Hellóban! Csak úgy lazulásban, főzéskézésben, grillezésben, rendszézésben. Egyáltalán egy fős hajó barátunk.

tudja a szöveget, lehet énekelni. More, more, more, more, more, more.

és akkor scooter után megyünk tovább Tixi Delgado-val. DJ Supreme-mel. Are you ready?

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenki nagyon-nagyon szuperül érzi magát itt a Super DJ Rádión. Majd Doki is hozzátok, Fire kollégám is, kedves Kukori bácsi is, DJ Schulci is, most a Spárhel tetejéről. Megtöltjük azt a virtuális tánzteret, mit szóltok hozzá? Adjunk neki!

a DJ Showbe. Egy jó kis Brooklynban szól. Így szombat délután. 17 óra 16 perckor. www.superdjradio.hu. Brooklyn Bronze, az öreg szakállas bácsi, két vörös démon. Nagy slágerük. Take or ride.

Szerintem ezt a dalt is nagyon-nagyon sokat énekeltük. Én még most is, mikor megyek dolgozni, hallgatom a Hondában. És persze az úton is, hogyha éppen utaztok, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben, gyerekek. Vigyázni, vigyázni!

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Termo Főni. Hello, hello Főni. Hónapot szuperek, Szanda, jelen pörögjön a bakelit. Hát szerintem majd, azt majd Doki fogja pörögetni. Én nem értek a vadlovakhoz. Nagypacsi, neked köszönjük, hogy itt vagy velünk.

ő pedig már egy nagy emberre. Őt úgy hívják Kozmodoval. És ő Take Me Away. Itt a Super DJ Rádión. Egy szuper partyin parád Óhutáról.

És ismét Viber üzenet, gyerekek, attention, figyelem, figyelem! Itt van velünk a főalbinó Majoros Imi, hola amigo! Azt itt nekünk, hola todos ninos! Köszönjük szépen Imikém, nagypacsira, és neked vigyázz magadra! Ott Nagybánhegyesen! Remélem teremnek azok a folyékony legfárfák is! Imádás 2000-rel! Ezt a zenét meg annyira szeretem. Úgy, mint ezt a Super DJ rádiót. És te felejtjétek el! Holnap 10 órától ám bekapcsolni a Super DJ rádiót. Érkezek hozzátok 10 órától a zenei kavalkáddal, hogy minden is finom legyen, finomakat főzetek, jól teljen a meló. És szerintem a következő zene pedig, hát én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy szerintem mi mindig szexisek vagyunk. Egy kicsit, hát hogy is mondjam, ugye, beszélget a feleség és a férj, figyelj! Mondja a férj a feleségnek, tudod szívem, nekem egy jó kigyúrt testem van, csak egy kicsit bezsírozva, hogy ne ikorogjak! Ugye, ugye?

hát elő fog nekünk énekelni a következőkben. Entrance, egy nagy csapat. És Rock Stewart. Nem semmi névám, gyerekek. Hasonló, mint Sting. I tend to, I'm sexy. Mert mindig szexisek vagyunk még, ugye? És nem adjuk fel, bírjuk még a gyűrődést. Tegyük a sárga dobozos dologitot. Meg a magnéziumot, hogy ne lezegjen a kezünk. Meg a szemünk, mikor meglátunk egy jó csajt.

is, bár annak ellenére, hogy egy kicsi rövidebbül a látásunk, ritkul a hajunk, de azért szerintem szuper szexisek vagyunk.

van velünket, és Kőszegi Gabi is éjszakai bagjunk. Hello, hello, Gabi, ezt nagy pacsi nektek, hogy a Skóciába pacsítosz, mátrai oligánok. Tessék, Doki, Denonyák megdolgoztatni. Mikámi dolgoztatom ám. Nagy pacsi neked, a családnak, vigyázzatok magatokra. Sok-sok jó adás neked. A mókamesterünk.

0: Heten a Super Digi Rádió. Itt van Fire és Doki. Na, pillászunk tovább. Micsoda zenébe kezdünk. Jó kis bakelit. Kicsit jazz, kicsit ropog. Akkor is a mi kutyán kölyke, ugye?
1: I said a hip hop, the hip it, do the hip hip hop, you don't stop the rocker, do the bang bang boogie, say up jump the boogie, do the rip.
0: Mitán híres volt talán híret? Sugar Hill Gang. Jó kis rappers delight, így az elején, sziasztok! And me.

0: foot.
1: Azonnal keresünk egy gombé Desmondet. Kinek másnak, mint Margitnak a tanyára. Hello, sziasztok! Hello, Margit! Ciao, tanya! A 89. születésnapjára. Happy birthday, happy birthday!

Hát akkor kívánok Margit! Jaj, sipolunk! Kívánok Margit nagyon-nagyon boldog születésnapot! Itt a Gombe Dance Band! Úgyhogy ez a 89. úgyhogy még egy ennyit, aztán akkor rendben is leszünk! Úgyhogy boldog születésnapot, jó ünneplés neked!

0: Now as I grew older, this burning desire became so strong.
1: És ilyenkor mit mondhat vajon? Réges-régen, amikor együtt futottunk a tengerparton Jamaikában. Csodálatos napok voltak, emlékszel? Fogtam a kezed, te pedig az enyémet. És a kezemet is. És csak mentünk a naplementébe.
0: I'll do everything I can, save up every dime.
1: Hát ez itt okiba egy igazi költő, egy művész élek veszett el nekem, annyi volt, hogy réges-régen, egy messzi-mexi galaxisban.

Na nézzük, mivel kezd Fire. Back to back játszunk most egy másfél órá durván. Lehet akár kettő is. Majd kiderül, gyerekek. Mátrai nyárzáró van itt a Szuperen, úgyhogy Pilla figyelje.

És egy mondat még, ez a másfél-két óra, egy közösen back-to-back fire-rel úgy fog tölteni, hogy a Doki a baloldali lemez játszott, használja csak Bakelit. Fejér pedig pendrive-ozik, oké, okay, Denonon, persze. Édes szívem, hogy milyen egyszerű dolga van neki. Na figyelj, mit találtam Bakelitről.

viszik a fekete korongot. The Slumming Prox, a Manna neve, hello, szuper. Something About The Music, mekkora sláger volt, gyerekek. Bogabisilés, figyelj ezerre.

Valamiért a pendrive-ok azt mondták, hogy ők nem akarnak majd játszani velünk, úgyhogy egy kicsit kikapcsoljuk. Bakelitről azért még tovább megyünk. Slummy Prox után egy másik bakelit korong, olyan igazi feeling, olyan igazi doki feeling. A régi-régi Snap és az Dexter Mini, de hogy olyan verzióban hallod, hogy őrület a köbön. Nagyon-nagyon szeretett volt réges-régen egy messzi-messzi galaxisból, ugye? Itt van egy Exterminate, emlékszem még DJ Utasi játszott 1000 éve a Hysteria Techno Klubban. Ott Isten derég volt. Hát ez egy olyan verzió, gyerekek, hogy megőrülsz.

Na akkor, ha már itt vagyunk, Pilla Viber, itt van velünk Csokis Zsolt, és azt hitte, hogy sziadok is, sziasztok, szuperek, Belső Tárkány jelen. Hát akkor, Belső Tárkány kipipálva. Hello Zsolti!

0: Exterminate.
1: Exterminate. You can feel when the music starts to groove, rhythm of the.
0: Micsoda verzió, ha úristen, AC2 Van remix.
1: Exterminate.
0: Uh-oh. Exterminate. És még egy oh. Exter. Exter. Oh, exterminate.

Hát gyerekek, bődület ez a zene. Idegrász tőle. Emlékszem még tényleg, a Hysteria Techno Clubból szólt. Hol is volt ez? Valahol a Kolozsi téren volt, a harmadik kerületben talán. Bődület volt.

és akkor kurucsossal megyünk tovább. Itt van velünk Kregász barátunk is, azt hitt, hogy szia Doki, szia Fire! Jó adás nektek is, nem sokára melóban is veletek. Üdv mindenkinek! Hát neked is, és aztán kitartást a melóba. Tudod, nem kell sokáig dolgozni, aztán lehet bejönni adásba. Hello Kregász!

Ismét Bakelit. Itt vennünk a Dallasból, Ray Caps. Hello, Ray Caps! Vagy a Jockey öccse volt. Meg a Bobby-é is, ugye? Vagy nem? Vagy a Bobby öccse és a Jockey bátya, vagy mit tudom én mi volt? Ray Caps, eszembe volt, figyelde! Óriási!

0: bitch wanna dance with me. I mean like an ugly I'm something. What the fuck you mean? Get the fuck out of my face, face, face, face, face, face, face, face, face.
1: Jó kis fuck that! Itt vagyunk Sanyi és a Viberen. Majd így szép estét, Doki, már ezer éve. Még mindig nagyon jók vagytok, hogy nővéremnek kívánnék egy nagyon-nagyon boldog születésnapot magunknak, ismerősnek, barátunknak és munyarolást a Siófokon a Balaton partján. Atyai Isten! Hajrá Magyarország! Legmegfelelő mondat volt, igen. Hajlár úr, koapartman! Happy birthday, happy birthday! Boldog szüli napot, boldog szüli napot!
0: You know...
1: Őj, tehát Raycaps.
0: Neighbor.
1: És még egyszer boldog születésnapot.
0: Some stupid shit like to turn my stereo down.

Igen, ilyenkor azért most már fülre kellene hagyatkozni, hogy tudjuk keverni is egy bakelitre egy ilyen digitális zenét. Doki Lementini, mindjárt kérek én is valamit, mondjuk túrót a fülembe. Mert hiszen tudjuk, Mango az number 5.

Itt van egy Glovász Kacsis, azt hittem, hogy maximális tiszteltem Dr. úr, szép napot, szép szombat délutánt az összes DJ-nek és műsorvezetőnek, Évinek is, és jó adást kívánok! Köszönjük szépen, Kacsikám, átadom neki, hát a magam Fire voltam, a műsorvezető. Hát vannak itt nagyobb DJ-k is, mint Csabi. Képzeljétek, itt volt nála HB Baxter. Szerintem ki fogjuk posztolni. Nem kis pályzicsávó. Ha már scooter, akkor személyesen.

Mondhatjuk azt is, hogy egyik legnagyobb funk house király, vagy house király Mark Knight és a Downpipe. Itt a Super NH Doki még mindig a lóitatáson van, hiszen három perc elment innen mellőlem, de hát azt ígért, hogy back to back játszunk. De hát az egó mellett azt is tudni kell, hogy azért nagy erőt kell venni annak, aki mellettem áll.

0: The sky comes down to the ground, letting go with love.
1: Na akkor ismét Pilla Viberre, itt van velünk Rita is, azt hitt, hogy na Mézus kacok, itt vagyunk ám megint, nem szabadultok tőlünk. Kérnék egy zenét, ha lehet, jaj, hogy élvezem én a strandot. Na figyelj, nekünk az már megvolt. És képzeld, nem volt rajtam bugyi. Hát már azt hittem, hogy nem is van a Viber. Hát mi van veled, Pöti Danon? Hát Pöti Danon eltűnt. Lehet, hogy mutás tini nincs a technosz lesz belőle, mire felér.

Evil Purple Disco Machine. Szintén belenyúltunk a bakelitekbe. A bakelit feelingbe, figyelj. Atya ég! Jó kis egek lejjene. És hogy szól Jézusom? Jézus gyere lehez, figyeld el!

nézzek, kicsit lemegyek, hallod, de azonnal tere van a Viber. Ez meg nem olvas le semmi, de hallod, egyes kap vagy, jobbat mondok. Osztályfőnök intőben részesítem kedves Fire-t. Hát mert beteg a szentem, ez van. Transmission. Figyeld, Szinti, most jön. Ezt figyeld. Transmission.

ismét Fiverr itt van ház is. Dr. Ull a lemez játszók felett remélhetőleg felpörgeti a kedvet. Ha nem így lesz, majd másik lemez lesz. Micsoda ríme. Ami biztos te is szeretsz, hajrá srácok. Ne legyünk nyugdíjas csapat, csak a csapatás marad. Hisz írja a Techno Budapest második élet. Szép idő 15. Aj, Istenem, ott voltál te is. Mekkora volt? Na nézzük, van folytatást. Fejjebb elrakott egy pendrive-ot, azt mondja, mi van is van ráírva. Tamás, Here, Robert, Elemér, Elemér, és a Drives, és a Three Drives, és a Grease 2000 originálban. Erre jön egy Doki Bakelit, figyelj majd!

Itt van Kovács Laci is, ahol Doki Réa Szamanta tesója volt. Biztos vagy benne? Nem az a csávó, hogy is mondják, a 635 CSI-je volt? Nem tudom a nevét. Nem ő volt a tesója? Na mindegy, viszont az Íze úr a végrehajtóját, hogy hívták, én tudom. Ugaskoje lanjue unga... Na jó, te hülye. Hogy itt ez szerintem? Sok nagyobb DJ van, mint Csaba. És ez nem esett jó. Mi nem esett jó mesé? Na nézzük, mi jön bakeliten, figyelj. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. És tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim, tudim, tudim. Tudim, tudim, tudim. Annyi van írva a bakelitre, ami indul mindjárt, hogy Epic Drome. Van egy dalcím is kiírva. Hogy is mondjak, amikor szükséged van a basszusra esetleg, az mi a tök lehet, várjál. Most nem jött a szembe. Can you feel the bass?

Szíkú van, vagy sekmeten van talán. Mégsem lemezre annyi van írva, hogy tank. Hello tank! Egy jó kis tank. Majd reggel játszom veled a PlayStation-en. Ne hülye vagy, Doki! Can you feel the bass? Can you feel the bass? Mondom, fájjanak halad, ígyunk már valami rövidet. Nem tudom, mit csinált. Van nála egy Red Bull, és meghúsz egy röviden. Na, de te hülye vagy, bassz.

itt van velünk Zábor Szkerika, és azt hitte, hogy szia Dokis és Fire! Ugye milyen furi? Hát általában mi akkor találkozunk Erikával, amikor Dokit kell helyettesítenem? De most így! All in one! Hello Erika!

Közben Greg azt írja nekünk, hogy jó az irány, csak így tovább. Reggel 6-ig vagyok, csak szólok. Én még 2 feles, aztán addig vagyok, csak szólok. Képzeljétek el, alkohol tolnak.

jó topáz. Ilyen fejedes topáz, tudod, ilyen berakok valamit, aztán kész. Ismét egy fekete korong, gyerekek, annyi van ráírva, hogy Tiesto featuring Maxi Jazz.

0: Morgan Fire.
1: Dance for life. Az önök Dance for life.
0: Dance for life.
1: Finom kis kedvfeleket a korong, ha jól látom, akkor a Club Mixben. Itt a Super DJ Rádion.
0: Dance for life.
1: Dance for life.
0: Dance for life.
1: És még egyszer.
0: Dance for life.
1: Dance for life. Nem mered még egyszer, oké? Okay. Dance for life. Nem merem.
0: Dance for life.
1: Igazi barom. Na figyelj!
0: Dance for life.

life. Dance for life. Dance for life.

Na akkor Tiestóval bedupláztunk. Közben azt írják, Greg, az fire, ha legközelebb bulizunk, csak iszunk valamit. Akkor jöhet csak szóba. Én már csak tartom a számot.

Doki szépen nézem, de hát... Én legalább megszólaltatom a vendégeimet, nem úgy, mint Csabi. Képzeljétek, itt volt nála H.B. Baxter! Azon versenyeztek, kinek áll jobban a haja. Egy gond van vele, én a Csabiét elcsesztem, mert bedobtam a medencébe.

0: képzeljétek el, kijött a vízből Csabi. Esküszöm, szarkunikum.
1: Gyerekek, nem hittem el. Belevágott, mint a... Nem is tudom mit.
0: Csabikám azért, nem hittem el, egy kicsit óvatosan itt a dokinál.

Közben mi hetero húsja az Zónink is azt írja, hogy Fire vég a zenél. Hát képzeljétek, eddig ittam, hát ittam. Itt van egy Kőszegi Gabi is, az éjszakai bagoly. Azt ide Hello Fire is szólt rendesen. Most már igen.

van velük Encsike is, azt írja, hogy Hani Hó, szia Grinch bácsi, most a Mátrában riogatsz. Jók a muzsikák, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és neked pedig jó adás, puszcsika Encsike. Jön még kutyára kamion, lehet, hogy még egyszer Óbudán is, vagy legalábbis Budán is fogok riogatni. Sajnos Jakabon nem tudtalak megriogatni, mert nem jöttél. Hello Encsike!

legjobb az egész, hogy a Doki Pendrive-vel játszom. Timi új pendrive. Get down. És igaza van, basz. Get down. Get down. És figyelj!

gyerekek, ez a buli nagyon kemény. De milyen mindenki velünk van, mindenhol is, földön, vízen, levegőben, és még tengeralattjáróban is.

0: Én csak azt hiányolom, ja, hogy Zsurci vagyok, hello. Azt hiányolom, hogy Fire rohadt keveset énekelt ma.
1: Egyszer már igen.
0: De az kevés volt.
1: Pálinka volt kevés.
0: Pálinka is kevés volt.

0: The beat goes.
1: The beat goes.
0: The beat goes.
1: The beat goes.
0: The beat goes. Ugye, most már nem ismételsz.

Ismét Viber mondanám, de nem mondom. Jött Fire on the Beat, gozzal nem is tudom, hol találta. Szerintem a Nico alatt volt. Mondanám azt, hogy egy fekete koron következik, de egy sötét kék, akkor minden évingen világos kék. Ő itt Fragma és a Tokaz Miracle Extended verzióban, oldal 1.

0: Na figyelj, mondom, hogy mi történt. Fire miközben keverte át a lemezjátszót, a CD lemezjátszóra. Doki négy kézlábra emel, na még egyszer, Doki négy kézlábra süllyedt itt Fire előtt, nem akarod tudni. Jó van, na csak vicc volt, Doki lemez keresett.
1: Igen, jól láttad, megemelted.

Dr. Tom remix szerint Petőfi Sándor anyám tyúkja teljesen rámenne erre a muzsikára. Valaki isteníti. Itt van velünk Sanyi, azt írja, hogy hajrá, szuper DJ, hajrá, Dogi, isten értesen a magyarokat, Rádi és Sanyi. Rátszorult ez a karika, vagy mi az. Képzeld, Doki átbít bújni rajta.

0: Ismét egy bakelit korong, és nem fekete. Fejed, ez milyen színű? Nem, most tényleg azt mondja, valószínűleg szűje. Piros vagy, milyen ez? Bordó. Jó kis Tanzen Mixben, itt van még Bordó bakeliten. DJ Gigi Agostino. És a Lamoto Joe, a fasziáson. Kérdezném a Simont is. De Fajert is, hogy Fajert leszopóá. Viszont erre annyit mondaná, hogy le bizony.
1: Persze, mielőtt elhúzod a szifonban a patront. Én csak magyarosan mondom neked, kap be a faszom.
2: Jó Istenem, én kérek elnézést a kollégek nevében. De hát az van, az a helyzet, hogy monsieur tűr a padon, de sükít.
0: Kérdezem a Fáját, hogy így beszél, hogy ilyen csúnyán mondom, 8 után vagy.

volt olyan fire-es, tipikus fire-es David Guetta az, a mit tegyünk, mert mindegy mi az. Amíg én keresem a pakréteket, így végig, mint az állat. És mit egy fekete korong mondanám, de nem így van. Fire milyen színű? Valószínű igen. Kék. Kék színű bakrét korong. Annyi van rájövő, hogy BBA. 7 days and 1 week. Itt az W.W. Band Super DJ Rádió.

Most nézem a Viber-t, 19-11 gyerekek. Én keresem a bakeliteket, a hérmek lesz halja. Na, bocsánat. Na nézzük, Garai Tibi is itt van. Tiszteletem, doktor úr. Szevasz, Viber, szevaszok, szuperek. Hú, ez angolos volt. Kellemes szép napot, nagyon jó hétvégét és nagyon jó szorokozást mindenkinek. És most Peca Földről jelentkezem. Hello, Peca Földet. Szevasz, Tibi kém. Some days. And one week.

Oh yeah! Figyelj! Oh yeah! Atyaik, micsoda emlékek! Borzongás a köbön gyerekek! És nem az, hogy ettünk egy olyan leves, hogy még megőrültök gyerekek. Aztán pedig egy sajtos tejfölös, mit tudom én milyen lángos, minden volt rajta. Aztán jött a finom kis palacsinta, Nutellával, mákkal hintve, borcukos mákkal, bődület. Persze közben benne a CIA party. Itt a nyárzáró Mátrá partén. Mátrá partén, akkor a Mátra partén. Csabit leküldtem pálinkáért, mindjárt jön.

Kovács Laci itt van ismét. Leonci, jó, igen. Annyit ír, hogy who the good. Nem meg a heavy day and the boy, és a nav, gondolom a nav, de Tifan, arról beszélünk. Eljutunk odáig is biztos.

kelljen menjünk tovább itt, mert Kolozs Imi is azt hittem, hogy jó az Adi srácok, szuper jó a stúdió, Doki. Csabi megmutatta. Csak így tovább. Nem neked, Doki. Éppen hátam mögött volt. Egytől egyik csak jó zenék, remélem sokáig maradtok. Ciao, Surci! Jó, hogy jöttél. Fire-t hagyjad, mert rohadt jó hangja van. Oh yeah! Köszönöm szépen! Hello, Imi!

It was PPK. Ilyenkor mindig ilyen vidék, ilyen tyúkfar jut eszembe, PPK. Ismét egy bakelit korong. Emlékszel erre? Loops and Things. Mekkora volt? Micsoda remixben?

Itt van velünk Zoltán, azt hittem, hogy na mindenkinek hasonló csapatépítő partit kívánok, ez azért oda van, pont-pont-pont-szva. Party story! Leszopó át, tehát a francia már nálad is megy.

0: Közben volt egy szolgálati közleményünk. Szia csapat, hatalmasak vagytok. Na, ki leberül a hangfal? Hát ezt már megoldottuk. Én volt Robi Kamper, a pácika ember. Aztán még csak Izol is azt írja, hogy szupernóták szólnak. Hát igyekszünk, vagy csak úgy, ahogy alakul. Higgyétek el, nagyon sokat dolgozik érte a doki, nagyon-nagyon-nagyon sokat térdel előttem.
1: Ó, hogy miért nem bassz? Te hülye! Napila jövott Cosmic Gate és az Exploration of Space. Nem tudtam, hogy ki merre mondani elsőre, és most sikerül, de sikerült. Egy olyan bátor váltás következik, gyerekek. Fire kedvence. Ez ilyen váltások mindig. Ő mindig imádja ezeket. Ismét átérünk egy bakarit korongra, és ezzel arra kényszerítem, hogy szinte ez az öreg Fire-t, mert öreg Fire vagyunk, mert szinte nem fiatal Fire, tehát fiatal Fire nincs bekonca. Fire! Ő pedig olyan Fire.
0: Tudod, mi az öreg Fire?
1: Mi?
0: Parázs.
1: Most ez normális, ez hülye. Azt vettünk észre, hogy durván két óra alatt följöttünk 140 BPM-ig. Ez tarthatatlan, gyerekek. Irány a 190. De Csabi, gyere, jaj, tényleg. De hülye. Nos. Csináljuk azt, hogy kezdjünk újra felépíteni a dolgot. Induljunk el egy olyanról, hogy alapoktól kezdjük építeni a házat. Van egy házunk, egy Super Digi Rádió ház, persze. Én felrakok egy zenét, kíváncsiok Fire-re, mit lép erre? Figyelj!
0: Én meg majd lehet, hogy leveszem.
2: Exploration of space. This is a house. This is a journey into sound.
1: Merre mit lépsz te, nyekenyóka? Eric B. and Rakim is a Paid in Full itt a Superen.

Itt van velünk Szacsi és azt hitt, hogy egész nap szóltatok a garázs, takarítottam. Nem figyeltem a szöveget, de most, hogy megültem egy sör unikum kombóra, tudok figyelni, nagyon jó toljátok. Aztán rá is hagyom ott rohadt a garázs, a sör unikum kombó is ti. Ja, nem mi rohadunk meg, hanem a garázs. Kint maradnak az autók, csak nem fagy le reggelre. Egy téli gumi tedd rá azért. Ti most egy brigánt két toljátok valahol? Hát igen. A Super DJ Rádió nyárzáró bulija van a Mátrában, a Dr. Tomnál, a Dance Doktornál. Itt van velünk Csabi, Kukori bácsi, Surci, Dr. Tom és magam Fire. Hello, Sachi!

Közben Rita is azt írja, hogy igyál még egyet is fogd a fogrács, amire azon, hogy nem bírom ráfogni, mert ő az, aki beletolja az arcomba. A másban nem is ebben biztos, hogy számítom.

Közben Zoli is azt írja, hogy na mondjátok Dokinak Dublin Like Golgotha utca. Majd mondjuk neki, ha följön. Feláll a kezemen a szőrnál, az igazi emlékébresztő. Ugye, ébredj emlék.

come baby, Robika azt írja, hogy a Fire megőrülsz van. Slam the door when I come into the bedroom, cause I'm the king of the castle. Közben Szacsi is írta, hogy jó buli nekünk, hát neked is, hogyha itt tartasz.

Megmondom őszintén, a Doki lemezeiből épp ezt a szerverére dolgozom. És hát ugye, én annyira nem ismerem, hogy melyik verzió van éppen fönt. Úgyhogy néha nem teljesen úgy csülő a dolog, ahogy azt én szeretném, de remélem attól még élvezhető. Sit and wait! És persze Cindy Youngblood!

0: És hogy nézem, egyre jobban a hangulat tetőfokára hágunk, itt a Mátra közepében. Dr. Tomnál, a Dance Doktornál.
1: A hágásról más jut eszembe, Surci.

0: gyűlnie.
1: Itt tudod, ezt már megtanultuk. Hangerő, ilyen gerő a hangerő. Hölgyek és urak, mostantól a lemezjátszok mögött. Kukori bácsi.
2: Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam is.
1: Kukori bácsival?
2: Vizsgatjában.
3: Vigyázzatok velük, nagyon nagy csibészek. De jó nyomják!

nem sokára tuti, hogy emlékeket ébresztünk, mert régi magyar reklámokkal jövök majd, és hát a nem mai fiatalok biztos felismerik majd őket. Just you, the music.

0: Vannak neked pattanásaid? Van önnek reumája? Vannak neked pattanásaid?
1: Nekem hemovitom.

Heves Ruska Erzsi, a digi-digi még nem jön, de majd a balatoni lány, igen. Nagyon jó tolod, köszönjük, nagy tartsa, hajrá, nagy tartsa!

Írja a Viberen, hello Kukori bácsi, neked nem aludni kéne már a tyúkokkal? Hogy lesz így hajnali kukorékolás? Jó adás, drága! Itt vagyok, én már én is, puszcsika, encsike! Encsike, az a helyzet, hogy a DJ-k kidőltek, hát most mit csinálsz?

itt van velünk Szabó István, és ma hivatalosak voltunk két falu napra is, de a páromat felhívták dolgozni, túlórázni. Én megülök a jacuzziba, a fejem fölött a göncölszekér, mindenhez van valami jó, csapassátok, üdvencsikének, Pistula, Kemenes Pálfáváról.

Öcsikeim, csike, viszont kívánom neked is minden kedves Szuper DJ Rádió hallgatónak. A többit nem olvasom be, mert már megint fényeztek. Sziasztok! Jó fülelést!

0: Bencsike pedig üzeni Pistulának, sajnálom, hogy vicca nincs mellette, de ha már a göncöl szekér alatt ülsz, kívánj valami szépet, mondjuk, hogy a kedvese mi előbb hazaéljen. Puszcsika a drága viccának is.
1: De várj, állj meg.
2: Újra itt van a nagy csapat.

0: De jó, hogy nem látja ezt a feleségem, mert akkor azt mondja, hogy hogy nézel ki, Anni.
1: Ez pedig az una paloma blanca. Daddy Bailando.

Köszönöm szépen, kedves Rita, aranyos vagy. És hát Vince Geri is megérkezett. Sziasztok, Geri és az Ildi Dance Club jelen. Puszi mindenkinek. Hát kellemes pülelést kíván Kulkori bácsi.

A szuperek, bírjátok még? Mi még bírjuk? Egy Kukori bácsival. Húzunk bele az éjszakába.

Saci írja, hello srácok, kamionos kollégáimmal titeket hallgatunk, fullogunk egymás után, de veletek eltelik, már csak 100 kilométerünk van. Üzenem az előttem haladoknak, puszi Zsozsó.

István Mákeri. Sziasztok, nagyon jók a zenék, köszönjük a jó hangulatot. Klárának köszönjük a sok finom italt. Üdv Vince Geri és Mák. Hát kedves Vince Geri és Mák, jó fülelés továbbra is.

És hát kedves hallgatóim, én pillanatnyilag én elbúcsúzom, de ne menjetek sehová, mert DJ Csabi barátom és kollégám már is érkezik hozzátok.

0: mi nem megyünk el, kedves hallgatók. Megyünk tovább.
1: Lesz a sors. Elmegyek.
0: És a Magdolnával.
1: Poharam rá.
0: És az elmegyekkel.
1: Úgy pezseg.
0: Mindig mindenki bírja.
1: A szombat esti láz.
0: Szombat esti láz. Itt a Super DJ Rádion.

Igen, még mindenki bírja. Itt van neki Imperio. És az Amor Infinitus, figyelj, szuper! Forever, don't fade away. Gyere!

0: Kettőben kezdődik egy dal. Bizony, bizony. 1994-ben. Elindítottam egy bizonyos Panasonic. Elég 810.
1: Amor infinitus.
0: Kik az, hogy a spagnó? Figyelj, szuper!

mindenki felkészült. Hogy nem más, mint Jason Wagner, Weekend, Head in the Head.

Csabó is van még, azt hírja nekünk. Szia Csabi király, csapat nekünk. Mert reggel leszel. István. Igyekszek majd elbőni hozzátok reggel 10 órától. Úgyhogy túléljem ezt a napot. Mai estét. Szerintem ilyen királya. Sikeredett. Faradó után Dr. Tomnál. Lenz doktorunknál. Én remélem, hogy mindenki jó ízzi magát. Újra úszel a mondás, hogyha este legény vagy, akkor reggel is legyél legénye. Igyekszem majd ennek eleget tenni. Nagyon szépen nagypocsi neked. Persze, aki dolgozik, éjszakásokatok is. Szuper DJ rádió veletek van, földön, vízen, levegőben. Ismenóban is.

van velünk Encsike is. Mi mondhat Encsikénk, ugye? Ez a DJ Csabi Csabas nekünk, pusztjuk a Encsike! Figyelj, akkor Encsike, szóljon neked a következő! Meg minden kedve szuper DJ rádió hallgatónak! Aki van velünk tartott 14 órától!

ismét vágj be üzenet. És Geri Vince írja nekünk, nem mered jobban felpörgetni. Hát a kevés több BPM. Hát kedves Geri, szerintem felpörgetjük még. Semmi nem ér véget az este. Jó után te kifulladásig. Itt a Super DJ Rádió.hu-n.

Jöjjön a sláger! Na figyelj csak!

legújabb Viber üzenet. Ez egy gyűjös csomontól. Azt hitte nekem valaki kicsit bösze már. Cisco válok holnap. Ez a Sobikám, igyekszem majd holnap hozzátok jönni.

újabb Viber üzenet. Kedves Elzsikétől. Csabi Natta, Csabi mindig veletek. Köszönjük szépen nektek. Tudjátok, nem adjuk fel. Mert ami most jön. Egy-két tagú csapat. És aki még nem álmos, annak dübölgön a ház. Újra össze a csapatot fogtok hallani. Imagine C. House.

figyelj, szuper! Érj az ritmust! Vedd át a üdemet! Szuper DJ rádió mindenhol dübörög!

Sweet Viber, ez a Szabó István, így a Dága Csabi, és a többi DJ-nek is. Nagyon jó hallani benneteket. Akkor ti is elengedjék magatokat. Igen, rengeteg jó percet szereztek nekünk. Köszönjük nektek, imádás van, Super DJ Rádió legjobb. Nagyon szépen köszönjük. Istikém, ezért vagyunk gyerekek. Úgy te mindig szuper érezzétek magatokat. Nagyobb hasuk.

0: zenével pedig. Hát szerintem maradjunk, gyerekek.
1: Nyári gyerekek a Balaton parton.
0: Kanyarban a kecigedet hajtom.
1: Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek. Ami csillog a szemetek, maradjatok.
0: Kacagunk, nevetünk.
1: Gyerekek a Balaton parton.
0: Hallgatjuk a jó zenéket a Super DJ Rádión.

0: az élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok.
1: Nyári gyerekek.
0: Ami csillog a szemetek.
1: Keszegemet hajtom.
0: Nyári gyerekek a Balaton.
1: Meg a Dunát duzzasztom.
0: Dunakanyarban a
1: legyen áram Bakson.

újra mondja, kedves Hita, indulj a banzáj! Zúzunk az éjszakában, gyerekek!

can see the ház. Meg a mennyezet meg, de reperezzen. Megyünk a Jenőhöz, tudjátok. Polgár Jenő néhez. Kedves Andika is. Szia, szia Andi, üdvözöllek benneteket. Üdvözlök a házat, biztos szuper dal, szuper DJ rádiótól. Így tovább, köszönjük szépen neked.

Bruno Banzai. Aktuális láz. Ez itt a ház. Ismét Viber. Ez a suskás írja. Állom döbörög a földön. Vizen levegő van tegelőtt járóban. Gyerünk Jobbi, köszönöm szépen! Egyszerre sivatag a múltad, beszédes a jövőt hallgattad. Egyszerre sivatag. Hatalmasok vagytok, hatalmasok vagytok!

Itt van Meri Krumi György is. Halló Gyurikám, sziasztok! Kácsát Csabe bátyja. Hogy de jól mondta, Szalvas Jelen. Csatlakozom az előbbi hozzászóláshoz. Pillanatokat csináltok nekünk. Hajrá tovább fel a BPM-mel. Szépen Gyurikám. Egy nagy pacsi nektek. És imádás 1500-zal.

kedves hallgatók, ha már banzáj, szombat este. Úgy szoktam mondani, gyere és táncolj. Hozzánk egy magyar csopat, egy kicsit magyarozunk, jó? Mit szóltok hozzá? Szeretnék a magyar zenéket? Magyar Dabos a Super DJ Rádion. Szerintem hamarosan meg fogunk nektek tartani. Hiszen rengeteg jó, sok-sok magyar zene van. És nem sokára indul a következő magyar zene. Mi is lesz ez? Figyelj, fülej!

kivételesen. Emlékeztek még? És alvajárók. Hát a dancing.

Sweet Fiber üzenet. Kedves Zső is van családtól, azt írta nekünk, Uli Jóvából. Köszönöm szépen Istikéme. Jó kis zene ez. Figyelj, menjünk tovább.

hát akkor jöjjön valami olyan, olyan DJ Csabi is. Mint egy éve velünk vannak. Pozsó és Lala.

Húsvét Viber. Kedves üdő, azt írja. Húzzuk, köszönjük. Legyen magyar. Akkor legyen táncüda. Akkor legyen. Van velünk még a kemény mag, ugye?

per DJ Party. Viene un po' la dohutáról. Borra! Ket borra! Újra meg újra! Ő is volt a szuperek régen a diszkóba? Per DJ Radio Party.

nálatok egy jó kis füttyöshöz. Ajka. Börtis. És Király Viktor.

0: Itt van velünk kedves Deniszó is. Szia, Deniszó, üdvözlök benneteket. Szia, Csabi. Kelenci is partizik, küldjél nekünk egy kedvenc számodat. Vajkóci Kemény Magnak, Edigeinek, Jubinak, Jánának, Andreának, Grétának. Nagyon jók vagytok. Deniszó, nagyon szépen köszönjük nektek. Meg szuperek vagytok. Itt vagytok velünk a Super DJ Rádion. A következő zene pedig szóljon nektek!
1: Arról szól, hogy jön a basszus a tengeren túl.
0: A tengeren túl jön a basszus.
1: Nem ez pont így jó, sőt.
0: A Super DJ Rádióról.
2: Maradok a srác a szomszédból, az a kölyök, aki mindent áll.
0: Vissza, akkor
2: a régi
0: közene szóljon nektek!
2: Aki álmokat hajszol,
0: minden pont így csopódik.
2: Rokonom az összes
0: végre a hétvég.

Na most kapaszkodj! Ezt még tudni nem hallottad. Friss ropogós!

Kedves kollégiumi pedig azt írja nekünk, jöhet ezzel a magyar dance, azaz alvajárók. Kegyetlen nagy. Köszönöm Imikém, hogy azok vagytok, nagyon nagy.

0: Ta-da!
1: Figyelj, szuper a zenét, felforró véletek, ugye? Jaj, de szeressem! 23:19 perc van itt a Super DJ Rádión! És mi mindig toljuk nektek!

Majd de jó, majd de finom. Egyik pedig azt írja nekünk, héhe. Hát én már hallottam, Csabi a kocsimban is szól ez a zene. Meg titeket várunk mindig Forever SD-re. Igen, nagyon szépen köszönjük.

0: jött egy felhő.
1: Jött egy felhő, mi leszállt, szíts, mi felszállt, rá,
0: oly könnyedén.
1: Égő vár.
0: Vattáncot jár. Még milyen vadat.
1: Szállás, szárnyadék.
0: Itt a W, Super DJ Rádió.hu.

is egy pedig azt hír nekünk. Köszönöm, drága Csabi, imádom a Comboris. Számom fantasztikus puszcsika. Nagyon szívesen.

0: izgulni kár. Szeretjük egyben a gyerekek.
1: Újra indul, tudom jól, de így van
0: ez jól. Sexy. Újra már.
1: Látlak téged.
0: Újra.
1: És felfor újra vég.
0: Érem.
1: A parti indus végem. A földön.
0: Végeket, mekkora zene?
1: Várlak téged, hidd el. A gondjaimat üzd.
0: Figyelj, most jön a gangster.
1: Aki egy kicsit szexis, ha nemet mondok.
0: Újra kezdi. Gyere, gangsta.
2: Gyere, baby, az is be jó most a buli. Mindig megkapatod mindenet, hát ez a tuti. Itt nincs hasz, tudod, itt nincs rissza.
0: Amit hallasz, az a Super DJ Rádió.
2: Ne hidd, hogy vak vagyok, látok, hogy ne meg a lábad. Annyit mondok, hogy élj a márna. Ha mindenki nyer, senki sem veszi.
0: Te vagy az a nő, aki engem felhűít.
1: Egy felhő, mi lesz át közés, mi felszálltunk rá.
0: Oly könnyen én.
1: Égő vágy, vattáncot jár.
0: Buli folytatódik. Nem minden nap javattal a fiam.

0: sarokból.
1: Tújja, tújja, megfáradt tújja, friss erőt merít újra meg újra, egy seprű, egy...
0: Így bizony nem levecsülendő a takarítón, gyerekek.
1: A takarítól
0: Szer rendetek utánunk, őket is tisztelni kell.
1: A takarítól
0: Bár bizony sokan elfelejtik,
1: a takarítól
0: az emberség, tudjátok, mindig megmaradjon.

0: velünk, ízd a koszt!
1: Tőlem lehet Gizike, Marika vagy Terike, csak vigyázni kell arra, hogy
0: mi kerül a kezibe.
1: Ha nem seprűnyél, akkor is rángatja, csak nem föl le, ha nem
0: jobbra, balra.
1: Ez egy apró, megoldható, egy kis gyakorlás, a könnyen megtanulható. Jónak kell, hogy legyek,
0: akkor a zenele, figyelj, vegyünk

És kedves Marti is írja. Szia Marcikám. Szia Csabi, te ezen ész, most jó hallom. Így van, kedves Marci. Nagy Patyi családnak. Hatáldak.

0: ha hív a lány.
1: Ne menj, ne menj, ne menj.
2: Ne menj, ha hív a lány.
1: Ne menj, ne menj, ne menj, ne menj.
2: Ne menj, ne menj, ha hív a lány.
0: Akkor a következőben ékezzen hozzánk.
1: Ne menj,
2: ne menj, ha hív a lány.
1: Ne menj, ne menj.
0: A Fogorból bácsi, tudjátok.

figyelj, Super DJ Rádió! Gyertek velünk!

kedves Marti pedig szeretnék kérni egy zenét. Szeretnék kérni egy nótát, ha lehet, bár tudjuk, hogy ma nem kívánság műsor van. De ha lehet, akkor utáti Zik-től jövőn című zenét. Marcikám ezt a zenét. Nektek bármikor, bárhol. Nagyon szívesen. És nagyon-nagyon szeretem ezt a zenét. Rá is hallodok a kérdésre. Kedves Fater vagyok, érte? Nem a Sanyi. Urák András pedig már alszik. Az lehet, Marcikám. Fater az biztos, hogy király csávó.

just want to ezt zenétem találtam meg nektek. That is 6-től. Here we go. Ő lettek a Night Emotion. Come on,

Ismét Viber üzenet. Kedves Encsika azt írja nekünk. Nács Jobbi videó még a gyűlődést. Mel Gibson a halálos fegyver című filmben. Encsike. Nem mindenkinek megvan a jelenet. Szerintem tutira. Erre szerintem mindenki emlékszik. I check it. Let me tell you this in closing. Hiszen emlékeket ébresztünk nektek. But trust me, if we ever show when you're sexing, believe me, it's for your own.

0: testament in the testament.
1: Kedves Kolozsíban, Kolozsíban pedig azt jön nekünk. De jó vagytok, Csabi. Mikém, köszönjük szépen nektek. Meg szuperek vagytok, hogy velünk vagytok.

olyan kedves hallgatók, hogy neki nagyon-nagyon szuper, hogy érezte magát a Super DJ Rádión. Szerintem mi mindent megtettünk neki. Érzétek magatokat szuper zenékkel, szuper műsorvezetőkkel, DJ-kkel.

Kedves hallgatók, mindenkinek nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni mai napot, aki velünk tartott. Hallgatta itt a Super DJ Rádiót. Megköszönöm kollégáimnak, Dr. Tomnak, és Grinch kollégámnak, Fire-nek. Itt van mellettem. Kedves Kukori bácsinak. Here we go, you don't stop. It goes on and on and on and on and on. Here we go, yeah, you don't stop. Holnap várok benneteket a zenei kavalkád című műsorban 10 órától, ha felbírok ébedni.

És persze megköszönjük Surcinak, és nem különben. Az elmúlt két órában legalábbis szerintem baj volt annyit. Persze Csabinak is.

Gyere Csabi, mert még vár egy kis palacsinta. Na szóval, Csabi elköszönt, és tényleg én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet ebben a... Ahol ki sem tudom számolni, hány óra volt ez délután 2-től 10 óra, atyaik. És minden, de minden megszólal.

0: Csabi már hozzá van teljesen szokva a túlórához.
1: Így van, így van. Mindenkinek minden jót kívánok, kellemes hétvégét. Persze, vigyázzatok magatokra. BPM legyen veletek.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is...

I'm the devil. I'm the DEVIL.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Radio.hu. Dance, with the vibes get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.
3: Shake the sound around and let the speaker pound.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.